Ready?

0: 5 évtized zenéi a Rádió Morán.
1: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj!

0: Havana mit Mundog.
1: Oh.

0: Es ist 20 Uhr.
1: The following show contains product placement. A Sofron Fest Színpadán Azaria, Valosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Fogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A K&H bemutatja Sofron Fest. Július 2-3-4.

0: Sopron Fest. A legnagyobb slágerek élőben. Groove House. Animal Cannibals. FLM. A házigazda DJ Joko. Sopron Fest. A legnagyobb slágerek élőben. Július 2-a, 3-a és 4-e.
1: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Sopron Fest legendák, Demi 80. Hogyan tudnék élni nélküle? Szikora Róbert és az Ergo.
1: Mi az élet?
0: Lord. Kispál és a Borz. Sopron Fest legendák. Július 2-a, 3-a és 4-e.

0: Now Insulfest, Electric Love, Shutdown, Love Stream, Beats for Love, Frequency, Perucaville, Tomorrowland, Airbeat One, Seagate, Ultra Europe, and more. Only on Radio Mora.
1: A Sopronfest színpadán Azaria, Pagosi Brothers Company, Beton Hoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNH bemutatja Sopronfest, július 2-3-4.

Weekend Kickoff on Radio Mora. On Radio Mora.